0: we'll get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Next FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli parlamenti ülés lesz. Adómentes az iskola kezdési támogatás. Ismét kitört az Etna. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ismét összeül az országgyűlés. A rendkívüli parlamenti ülés összehívását Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte mára és holnapra. 7 javaslat kerül napirendre. A honatyák egyebek mellett tárgyalnak a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakításáról, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről, valamint az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomagról. Magyar Péter miniszterelnök egyik napon sem lesz jelen a parlamentben, ugyanis Törökországban vesz részt a NATO csúcs találkozóján. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével összefüggő valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
2: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket.
1: Újra kitört az Etna. Látványos, másfél kilométeres hamu oszlopot lövelt a magasba. Emiatt Szicília legnagyobb repterét, a katániai légi kikötőt átmenetileg lezárták. A folyamatos megfigyelés alatt álló, csak nem 3400 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Legutóbb tavaly év végén mutatott erős aktivitást. Felhős napos időnk van, záporok, zivatarok napközben előfordulhatnak. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. Mindössze 28-29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap már több napsütésre számíthatunk. Eső elsősorban északkeleten érkezik. Délután 27-33 fokot mérhetünk országszerte. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas, míg az úti fűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: 40 ezer gyerek az Erzsébet táborokban. Megújul az EGRI közvilágítás. A fiatalok továbbtanulását támogatja Gyöngyös. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 6-a van, hétfő. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
2: Átfogó karbantartás kezdődik Eger közvilágítási hálózatán, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. Az egerhírek.hu információi szerint az önkormányzat 50 millió forintos keretszerződést köthet a kivitelezővel. A munkák során a város 783 lámpatestének üzemeltetését és javítását végzik el. Kicserélik a kiégett fényforrásokat, karbantartják a tartó szerkezeteket, elvégzik a szükséges érintésvédelmi vizsgálatokat, valamint gondoskodnak a városi díszkivilágítás folyamatos működéséről. A kivitelezés a szerződéskötést követően indulhat. Megújította felsőoktatási ösztöndíj rendszerét Gyöngyös képviselőtestülete, tudatták a város honlapján. Az új szabályozás célja, hogy támogassa a fiatalok továbbtanulását, ösztönözze a helyben maradást, valamint a helyi munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzéseket. Az önkormányzati ösztöndíj havi összege 40 ezerről 60 ezer forintra emelkedik. A szociális helyzet nem feltétele a pályázatnak, de előnyt jelent az elbírálás során. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
4: Mint egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
2: A díjra szeptember 3-áig várják a jelöléseket. A részleteket a Magyar Vendéglátók Ipartestületének honlapján találják. Téves információ terjed az Eger kártyához kapcsolódó parkolási kedvezményről, hívta fel a figyelmet az EVAT ZRT. A társaság hangsúlyozta, hogy az Eger kártyával nem jár napi 2 óra díjmentes parkolás. Az Egerben bejelentett lakóhelyel, érvényes lakcímkártyával és Eger kártyával rendelkező autósok csak meghatározott időszakokban parkolhatnak ingyenesen. Ez munkanapokon és szombaton reggel 8 és fél 9 között, hétköznap délután 4:30 és 5 óra között, valamint szombaton 12:30 és 1 óra között vehető igénybe. Az EVAD ZRT arra kéri az autósokat, hogy a parkolási szabályokról mindig a hivatalos tájékoztatást vegyék figyelembe. Hamarosan megkezdődhetnek az útjavítások Egerben, miután eredményesen lezárult a közbeszerzési eljárás, írja az Eger Hírek. Az önkormányzat 100 millió forintos keret megállapodást köt a munkákra. A tervek szerint mintegy 1500 négyzetméternyi kátyút javítanak ki, emellett 10 kilométernyi földutat tesznek rendbe. A fejlesztés részeként 100 víznyelőt javítanak vagy cserélnek ki, és a közúti jelzőeszközök karbantartását is elvégzik. A kivitelezés a szerződés kötés után kezdődhet meg. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta el rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
5: egy tejmentes kókusz szorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis júzú és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba, egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
2: Négy szerv donációval 10 ember életének megmentéséhez járult hozzá tavaly a Markot Ferenc Kórház sürgősségi betegellátó osztálya. Az Országos Vérellátó Szolgálat Semmelweis nap alkalmából elismerte az osztály dolgozóinak munkáját. Kiemelték, hogy a donorok felismerésében, ellátásában és a szerv kivételi folyamatban végzett munkájuk nélkül a szervátültetések nem valósulhatnának meg. Az elismeréssel az egészségügyi dolgozók elkötelezettségét és életmentő munkáját köszönték meg. A rekord közeli áramfogyasztás miatt az elmúlt napokban nagyobb teljesítménnyel működtek a mátrai erőmű lignites blokkjai, írja a heol.hu. A MAVÉR adatai szerint kedden este 7352 megawatt volt az országos villamosenergia igény, ami meghaladta a tavalyi nyári rekordot, de elmaradt a hétfőn mért idei csúcstól. Az esti órákban a mátrai erőmű lignites blokkjai 350-360 megawatt áramot termeltek, ezzel segítve a megnövekedett fogyasztás kiszolgálását. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
6: 2016-ban még 68 kg élelmiszerhulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
2: Rekordszámú 1723 hallgató szerzett diplomát a mostani tanév végén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A heol.hu szerint ez csaknem 30%-kal több, mint egy évvel korábban. Az intézmény a tanévzáró sajtótájékoztatón összegezte az elmúlt 5 év eredményeit is. Elhangzott, hogy 2021 óta jelentősen nőtt a hallgatói létszám, amely mára meghaladja a 8800 főt. Kis kezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
7: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
2: Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Szép reggelt kívánok mindenkinek. Elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Talán a hét legnehezebb napja van, különösen így nyáron. Hétfő, július 6-a, és együtt fogunk ébredni közösen a legjobb zenékkel, úgyhogy mindenkit kísérek a munkahelyre, és próbálom ott is majd megadni a hangulatot. Méghozzá most a French Effé-rel, a Sexyvel indulunk.
1: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ez volt Bryan Adams és a Clue Number 9 Sikér remixében. Hát csípősen indul ez a reggel. Én elindultam otthonról a kis rollerembe, rövidnadrágba, rövidújú pólóba, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy úgy fáztam. De azt ígéri az időjárás előrejelzés, hogy kánikula várható sok napsütéssel, és az égen csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenik majd meg. Jelentős csapadékra az ország nagy részén nem kell számítani. Csak a délutáni órákban alakulhat ki egy-egy kisebb zápor, friss

0: Best FM a legjobb zenék, a Backstreet Boys-szal nosztalgiázhattunk egyet a 90-es évekbe. Szép napot, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Július 7-e van hétfő, a névnaposok a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végveri Ádámot és 50 Cent-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a csókvilágnapja, és hamarosan érkezek majd a témákkal, hogy miket fogunk körbejárni a mai nap reggelén. Most egy rövid szünet következik, aztán természetesen szólnak továbbra is a legjobb zenék. Kylie Minoggal és az In Your Eyes-zal folytatom majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: 40 ezer gyerek az Erzsébet táborokban. Téves információ terjed az Eger kártyáról. Kezdődnek az útjavítások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 6-a van, hétfő. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Téves információ terjed az Eger kártyához kapcsolódó parkolási kedvezményről. Hívta fel a figyelmet az EVAT ZRT. A társaság hangsúlyozta, hogy az Eger kártyával nem jár napi 2 óra díjmentes parkolás. Az Egerben bejelentett lakóhellyel, érvényes lakcímkártyával és Eger kártyával rendelkező autósok csak meghatározott időszakokban parkolhatnak ingyenesen. Ez munkanapokon és szombaton reggel 8:30 között, hétköznap délután 4:30 és 5 óra között, valamint szombaton 12:30 és 1 óra között vehető igénybe. Az EVAT ZRT arra kéri az autósokat, hogy a parkolási szabályokról mindig a hivatalos tájékoztatást vegyék figyelembe. Hamarosan megkezdődhetnek az útjavítások Egerben, miután eredményesen lezárult a közbeszerzési eljárás, írja az Eger Hírek. Az önkormányzat 100 millió forintos keret megállapodást köt a munkákra. A tervek szerint mintegy 1500 négyzetméternyi kátyút javítanak ki, emellett 10 kilométernyi földutat tesznek rendbe. A fejlesztés részeként 100 víznyelőt javítanak vagy cserélnek ki, és a közúti jelzőeszközök karbantartását is elvégzik. A kivitelezés a szerződés kötés után kezdődhet meg. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban újra igazi nyári idő várható. A nappali csúcshőmérséklet ismét 30 fok fölé emelkedhet, több helyen 31-33 fok körüli értékekkel. A napsütés lesz a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg komoly felhők az égen. A hajnali órák kellemesebbek maradnak, de az éjszakák fokozatosan ismét enyhébbé válnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Lastetem a legjobb zenék, ez volt a Hooligans és a Királylány, velük ébredhettünk az elmúlt 4,5 percben, szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, Beyoncé és Taylor Swift érkezik az első órába, ugyanis bekerültek a kongresszusi könyvtárba, jönnek a részletek, hogy ez mit is jelent, aztán 8 óra után egy okos nyakörvel fogunk foglalkozni, ami a mesterséges intelligenciát használja és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek a részletek, és végül 9 óra után pedig, mivel mással foglalkoznánk, mint a foci VB-vel, jönnek az éjszaka legfontosabb és a tegnap este eseményei, és hogy mire számíthatunk majd a mai napon, ezt is körbe fogjuk járni. Na meg persze, szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Van ebből az órából még hátra, úgyhogy két dalt még biztos, hogy játszok. Itt lesz velem Britney a Toxic-kal, de előtte még meghallgatjuk Sheryl Crow-t. Ez az All I Wanna Do most itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig jön Beyoncé és Taylor Swift, ugyanis velük fogunk foglalkozni a következő óra elején. Bekerültek a kongresszusi könyvtárba az énekesek, de hogy ez mit jelent, azt majd körbejárjuk a következő órába, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a Red Hot Chili Peppers balladája, az Under the Bridge, na meg Rob and Dress felvétele, a Got to the Get is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
4: Come on.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Apad az érsekkert tava. Készül Eger új település terve. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
2: Mint egy 20-25 éves szakmai óta kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: Csökkent az egri érsekkert tavának vízszintje a rendkívüli hőség és egy műszaki hiba miatt, írja a heol.hu. A problémát a Városgondozás Eger Kft. És a vízműszakemberei vizsgálták ki, akik beazonosították a meghibásodást. A javítás már folyamatban van, ezzel párhuzamosan pedig megkezdték a tó vízutánpótlását is. A cél, hogy a vízszint mielőbb visszaálljon a megszokott állapotra. A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a tó élővilágának védelmére, különösen a halak és más vízi élőlények megóvására. A város arra számít, hogy a beavatkozásnak köszönhetően hamarosan helyreáll a tó állapota. Megkezdődött Eger új település tervének előkészítése, amely hosszú távon meghatározza a város fejlődésének irányát. A heol.hu számolt be róla, hogy az önkormányzat a tervezésbe a lakosságot is bevonja, ezért hamarosan online kérdőívben várják az egriek véleményét és javaslatait. Az új terv egyebek mellett a laktanya és a volt Egervin területének hasznosításával, az elkerülő út nyomvonalával, a parkolási lehetőségekkel, a bérlakásokkal és a zöld felületek védelmével is foglalkozik. A jogszabályok szerint az új település tervet 2027. július 1-jéig kell elkészíteni és elfogadni. A tervezés előkészítésére már munkacsoport is alakult. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Beyoncéval és Taylor Swift-tel fogunk foglalkozni ebben az órában, ugyanis bekerültek a hölgyek a kongresszusi könyvtárba, de hogy ez mit jelent, az is ki fog derülni, meg természetesen hozom a legjobb zenéket is. Az ébredés és a napirítás mellé így július 6-án hétfőn a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, itt lesz velem a Red Hot Chili Peppers, na meg George Michael, vele indulunk, ez az Amazing.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, hatalmas megtiszteltetés érte a modern popzene két legnagyobb királynőjét. Taylor Swift és Beyoncé felvételei idén először kerülnek be az Egyesült Államok Nemzeti Hangfelvétel regiszterébe, amelyet a szakma és a közvélemény gyakran csak úgy emeleget, amerikai audiokönyvtár. Az amerikai kongresszusi könyvtár 2026-os bővítésének keretében 25 olyan új tételt választottak ki, amely kulturális és történelmi, esztétikai szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. És akkor nézzük, hogy mi is került be a két énekesnőtől. Taylor Swift-től egy komplett album, az 1989 című sikeralbuma, ami 2014-ben jelent meg, és egy válogatás a mostani legfrissebb darabjaiból. Na de Beyoncé-nál csak egy dal, a 2008-as világsláger, a Single Ladies. És két kategóriát még muszáj vagyok elmondani. A legendás klasszikusoknál helyet kapott Chaka Khan, méghozzá az I'll Fear For You című dalával, és az idei válogatás legrégebbi darabja egyébként egy 1944-es felvétel, a Spike Jones and the Hill City Psychers féle Cocktails for Two, így a gyűjtemény most már több mint 80 év zenei audio történeti fejlődését öleli fel. Gratulálok Beyoncé-nak és Taylor Swift-nek, na meg Chaka Khan-nak is, azért ez nem kis dolog, és kíváncsian várom, hogy kinek mi a véleménye, kinek kéne még ott lenni, kinek van ott a helye. A telefon és Viber számunk 0620-55-55-155, a legjobb zenék pedig érkeznek a folytatásba az ébredés és a napindítás mellé. Hamarosan itt lesz velem a Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge, de most Rihannával folytatom. Ez a Live Your Life most itt a Best-en. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to them.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, július 6-a van, hétfő, nehéz elkezdeni ezt a napot, és gondolom így a nyáron még nehezebb, de megpróbálom meghozni mindenkinek a motivációját ahhoz, hogy betaláljon a munkahelyére, és hogy ott elvégezze a dolgát, hogyha lehet így mondani. Egyébként a Csabák a névnaposok a mai napon, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Cent-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, a mai napon van a csókvilágnapja, úgyhogy csókolózásra föl, én a kávégépet fogom most kint a konyhába, az biztos, ugyanis jön egy kis rövid szünet, és utána folytatom majd a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Staff csapata, a Mucho Mambo Sway-jel érkezik majd hamarosan a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kiskezekben nagy képernyők. Ivóvízhálózat felújítás Egerben. Szabályozzák a belvárosi forgalmat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kiskezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Megkezdődött az ivóvízhálózat rekonstrukciója az Egri Bercsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Ankli József utca közötti szakaszon zajlanak. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek, a munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Rendeletben rögzíti Eger a történelmi belvárosban már működő forgalomkorlátozó eszközök használatát. A heol.hu számolt be róla, hogy az erről szóló előterjesztést az Egri közgyűlés tárgyalta a minap. A cél az átmenő autóforgalom csökkentése és a belvárosban élők életminőségének javítása. Az önkormányzat szerint sok autós rövidítésként használta a korlátozott forgalmú utcákat. A város korábban sorompókat és süllyedő oszlopokat telepített a Jókai utcában, az Eszterházi téren és a Hibai Károly utcánál. A mostani módosítás ezek használatának rendeleti szintű szabályozását jelenti. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Michael Bublé dala, az I Believe In You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan jön majd 8 óra után egy okosnyakörv, ami a mesterséges intelligenciával dolgozik együtt, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd erről a részletek, ebbe látogatunk el, meg természetesen a legjobb zenéket is hozom. Na meg 9 óra után sportrovat is lesz még hozzá, foci VB legfontosabb történeteivel, ami az elmúlt éjszakát illeti. Most viszont DJ Tonkával és a Don't Be Afraid-tel folytatok. Jó ébredést, jó utat!

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy nagyon pici szünetet, jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig egy okos nyakörv, ami együtt dolgozik a mesterséges intelligenciával, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába, és adatokat gyűjt, úgyhogy ezt egy kicsit körberágjuk, és természetesen a legjobb zenék érkeznek minden mennyiségbe az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Gio Baggio felvétele, úgyhogy egy kicsi Olaszországot becsempészek így reggelre, a Funky Groove-val.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A festői szépségű Lilafüred a Bükk keleti szélén, a Garadna és a Szimba völgyének találkozásánál, a Hámori tó partján fenséges Bükk erdőkkel koszorúzott vadregényes katlanban fekszik. A romantikus idilli hangulatot a számos látnivaló fokozza. Például itt hozták létre Magyarország legmagasabb vízesését. A 20 méter magasból lezúduló patak nem egy Niagara, száraz időben csak elképzelni lehet a morajlást, hol vadáskor nagyobb esőzések után viszont nagyon hangulatos hely. A rendkívül fotogén palota szálló és függőkertje mellett az Anna és a Szent István barlang is várja a látogatókat. Lehet csónakázni a romantikus Hámori tavon, kisvonatozni a Garadna völgyében, de az aktívabb kikapcsolódást keresőknek is számos lehetőséget nyújt a környék a gondosan jelzett turista útjaival.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Tiszató, korábbi nevén Kiskörei víztározó, Magyarország második legnagyobb tava és legnagyobb mesterséges tava a Tiszán. Heves, Borsodabaúj Zemplén és Jász-Nagykunszolnok megye határán fekszik. Számtalan sziget, holtág és sekély kis csatorna váltja egymást a hatalmas, nyílt vízterületekkel, úgynevezett mozaikos tájat formálva. A part mentén 6 szabadvízi strandon pihenhetünk, míg egyes helyeken a vízisportok széles skálája gyakorolható, beleértve a motoros vízisportokat is. A Tiszató vadvízi világa gyalog, kerékpárral, lóháton és csónakkal is bejárható. Ráadásul a Tiszató bringa kört 2020-ban adták át, így a rövidebb kör 70 kilométeren, míg a hosszabb 95 kilométeren kerüli meg a tavat, a gépkocsi forgalomtól teljes hosszában elválasztva.
0: Best FM, a legjobb zenék! Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: 40 ezer gyerek az Erzsébet táborokban. Téves információ terjed az Eger kártyáról. Kezdődnek az útjavítások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 6-a van, hétfő. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességjátékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
2: Téves információ terjed az Eger kártyához kapcsolódó parkolási kedvezményről. Hívta fel a figyelmet az EVAT ZRT. A társaság hangsúlyozta, hogy az Eger kártyával nem jár napi 2 óra díjmentes parkolás. Az Egerben bejelentett lakóhelyel, érvényes lakcímkártyával és Eger kártyával rendelkező autósok csak meghatározott időszakokban parkolhatnak ingyenesen. Ez munkanapokon és szombaton reggel 8 és fél 9 között, hétköznap délután 4:30 és 5 óra között, valamint szombaton 12:30 és 1 óra között vehető igénybe. Az EVA ZRT arra kéri az autósokat, hogy a parkolási szabályokról mindig a hivatalos tájékoztatást vegyék figyelembe. Hamarosan megkezdődhetnek az útjavítások Egerben, miután eredményesen lezárult a közbeszerzési eljárás, írja az Eger Hírek. Az önkormányzat 100 millió forintos keret megállapodást köt a munkákra. A tervek szerint mintegy 1500 négyzetméternyi kátyút javítanak ki, emellett 10 kilométernyi földutat tesznek rendbe. A fejlesztés részeként 100 víznyelőt javítanak vagy cserélnek ki, és a közúti jelzőeszközök karbantartását is elvégzik. A kivitelezés a szerződés kötés után kezdődhet meg. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban újra igazi nyári idő várható. A nappali csúcshőmérséklet ismét 30 fok fölé emelkedhet, több helyen 31-33 fok körüli értékekkel. A napsütés lesz a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg komoly felhők az égen. A hajnali órák kellemesebbek maradnak, de az éjszakák fokozatosan ismét enyhébbé válnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap szerintem a hét legnehezebb napja, ugyanis hétfő van, július 6-a elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Közösen ébredünk a legjobb zenékkel. Kezdünk majd Floridával és a Good Feelinggel, és ebben az órában jön egy okosnyakörv, ami együtt dolgozik a mesterséges intelligenciával, és védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük, más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést.

0: de hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Curtisről tudhattuk meg az elmúlt 3 percben, hogy van érzelmes oldala is. Ez volt a kegyelem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ha kinézek az ablakon, akkor továbbra is azt látom, amit egyébként reggel 6 órakor is láttam, mikor megérkeztem a stúdióba, hogy gyönyörű, szép kék az ég, és ez így lesz egyébként a mai napon. Kánikula időjárás várható. Budapesten 32 fok lesz majd a csúcs, Pécsen 31, Dunaújvárosban 32, Szolnokon pedig majd 34 lett mérhetünk a mai napon. A legjobb zenékkel pedig hamarosan folytatom az ébredést és a napindítást. Jön egy rövid szünet, egy kis hírek, és folytatom például majd a Gossippal. A Move in the Right Direction-nel érkezik majd a csapat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Apad az érsekkert tava. Készül Eger új településterve. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb 3-an kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
2: Ott egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
1: Csökkent az egri érsekkert tavának vízszintje a rendkívüli hőség és egy műszaki hiba miatt, írja a heol.hu. A problémát a Városgondozás Eger Kft. És a vízmű szakemberei vizsgálták ki, akik beazonosították a meghibásodást. A javítás már folyamatban van, ezzel párhuzamosan pedig megkezdték a tó vízutánpótlását is. A cél, hogy a vízszint mielőbb visszaálljon a megszokott állapotra. A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a tó élővilágának védelmére, különösen a halak és más vízi élőlények megóvására. A város arra számít, hogy a beavatkozásnak köszönhetően hamarosan helyreáll a tó állapota. Megkezdődött Eger új település tervének előkészítése, amely hosszú távon meghatározza a város fejlődésének irányát. A heol.hu számolt be róla, hogy az önkormányzat a tervezésbe a lakosságot is bevonja, ezért hamarosan online kérdőívben várják az egriek véleményét és javaslatait. Az új terv egyebek mellett a laktanya és a volt Egervin területének hasznosításával, az elkerülő út nyomvonalával, a parkolási lehetőségekkel, a bérlakásokkal és a zöld felületek védelmével is foglalkozik. A jogszabályok szerint az új település tervet 2027. július 1-jéig kell elkészíteni és elfogadni. A tervezés előkészítésére már munkacsoport is alakult. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Krisztina Aguilera dala, Beautiful, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Július 6-a van hétfő, a csókvilágnapja, úgyhogy csókolózásra föl. A névnaposok egyébként a Csabák, a születésnaposoknál Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t és Végvári Ádámot, valamint 50 Cent-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig természetesen érkezek, de hagyd mondjam el, hogy hamarosan majd 9 óra után a sportrovatban a VB kisokos lesz terítéken. Megnézzük, hogy mi történt az elmúlt éjszaka és este, és hogy mire számíthatunk majd a mai napon, ami a futball világbajnokságot illeti. Úgyhogy a legjobb zenék mellett majd erről beszélgetünk a következő órába, ebből pedig még van hátra bőven, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még a Gossip csapata a Move in the Right Direction-nel, na meg most a Ghetto Superstar. Ezzel megyünk tovább itt a Best.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, friss hírek, információk jönnek, utána pedig folytatjuk méghozzá sportrovattal, és egy nagyon rövid ideig a foci VB-ről lesz szó benne. Megnézzük, hogy mi történt az elmúlt éjszaka, és hogy mire várhatunk majd a ma este folyamán, ugyanis olyan jó meccs volt egyébként, hogy fönnmaradtam én is annak ellenére, hogy 6 órakor kellett jönni. Na de a részleteket majd később, azt viszont elárulom, hogy zenei mivel folytatjuk a legjobb zenékkel természetesen. Itt lesz velem Janet Jackson és a Together Again majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kis kezekben nagy képernyők. Ivóvízhálózat felújítás Egerben. Szabályozzák a belvárosi forgalmat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kis kezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
1: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Megkezdődött az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Bercsény Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Angli József utca közötti szakaszon zajlanak. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek, a munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy PCR is előfordulhat. Rendeletben rögzíti Eger a történelmi belvárosban már működő forgalomkorlátozó eszközök használatát. A heol.hu számolt be róla, hogy az erről szóló előterjesztést az egri közgyűlés tárgyalta a minap. A cél az átmenő autóforgalom csökkentése és a belvárosban élők életminőségének javítása. Az önkormányzat szerint sok autós rövidítésként használta a korlátozott forgalmú utcákat. A város korábban sorompókat és süllyedő oszlopokat telepített a Jókai utcában, az Eszterházi téren és a Hibai Károly utcánál. A mostani módosítás ezek használatának rendeleti szintű szabályozását jelenti. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy perces sportrovat következik ebben az órában, méghozzá a foci VB legfontosabb eseményeiről, ami az elmúlt éjszakát, estét illeti, és megnézzük azt is, hogy mi várható majd a mai napon. Természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A Madison Avenue csapatával indulunk, ez a Who the Hell Are You, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy nagyon pici sport következik még hozzá, a foci VB-ről beszélgetünk, hogy mi is történt az elmúlt éjszaka. Hát valami eszméletlen, én fent maradtam, ugyanis este 10 órakor kezdődött a Brazília-Norvégia, ahol valamilyen zseniálisan tarolták le Erik Hollandék a brazil válogatottat. Egyszerűen Ancelotti ezt a csapatot nem tudta összerakni, és hát bevallom, ezeket az egókat nem is lehet egyeztetni, amit például Vinicius is így magába visel, és hát valami szürreális dolog történt egyébként a végén, mert Erik Holland 2 olyan gólt vágott, hogy valami eszméletlen, konkrétan mosolyogni sem mert, aztán a második gólja után azért már látszott az öröm az arcán, úgyhogy a norvégok tovább bevesztek, van ugye ez a evezős trend, amit csinálnak, hogy ütik a dobot kétszer így, hogy és utána hú, így csinálnak, és akkor szépen mennek és eveznek tovább. Hát ez sikerült nekik a legjobb 8 közé bekerülni. Egyébként ez a válogatott történetében még sose sikerült, és talán lehet, hogy egy új foci nemzet fog ezzel születni, hogy Norvégia idáig jutott. Erik Holland ennek abszolút a középpontján van. Na de hogy mi történt a meccs végén, azt elárulom, hát Neymarnak volt egy 11-ese végül, és hát elég csúnyán összeszólalkozott a kapussal, a norvég válogatott kapusával. És nem is értettem, hogy mire van szükség, hisz 2-0-ra vezettek a norvégok, volt hátra körülbelül 2 vagy 3 perc, tehát hogy igazából nem lehetett volna még egy gólt lőni, de aztán hát a futball az futball, de hát hogy mi értelme volt szájkaratéba kezdeni a 11-es rugás alatt Neymarnak, úgy, hogy ráadásul az utolsó perceit töltötte, úgy, hogy valószínűleg VB-n szerepel, mert hogy 2030-ban már nem lesz a válogatott tagja, az biztos. Úgyhogy a brazilok elbúcsú csak úgy, mint a németek. Aztán egyébként az egyik rendező ország is adióst mondott, hogyha lehet így mondani, ugyanis a spanyol nyelvcsaládhoz tartozik Mexikó, őket az angolok búcsúztatták 3-2-re az éjszaka folyamán, úgyhogy úgy néz ki, hogy Norvégia-Anglia meccs lesz, és bevallom, ez az én véleményem, benne van a pitében az is, hogy Norvégia megcsípi az angol válogatottat. Amilyen erővel és elánnal haladnak, és amilyen gólérzékeny Erik Holland, az valami eszméletlen, és egyébként azt nyilatkozta a meccsnek a végén, hogy nagyon reméli, hogy ez egy hatalmas nagy inspiráció.

a munka előtt, hogy megnézi az USA-Belgiumot, az megteheti majd hajnali 2 órakor, ott meg szurkolni lehet vagy a belgáknak, vagy az amerikaiaknak, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes összecsapás lesz, hogy bennmarad-e a másik rendező ország a legjobb 8-ba. Ez is kiderül majd a mai éjszaka folyamán, viszont ennyit a sportról, ezt letudtuk, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, még belefér, hogy ezt mondjam, így 9 óra után még reggel van, úgyhogy Janet Jacksonnal és a Two Gender Again-nel menjünk is tovább itt a

Best FM a legjobb zenék, ez volt Alice DJ és a Better of Alone, most viszont jön Lady Gaga, és az új oldalát hozzá el. A Hold Your Hand-el megyünk tovább itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk, hogy a munka mellé is megadjuk a lendületet és a jó kedvet. Erről gondoskodik például majd Eve, a Gangsta Lovin-nal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: 40 ezer gyerek az Erzsébet táborokban. Téves információ terjed az Eger kártyáról. Kezdődnek az útjavítások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 6-a van, hétfő. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és tánc foglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
1: Téves információ terjed az Eger kártyához kapcsolódó parkolási kedvezményről, hívta fel a figyelmet az EVAT ZRT. A társaság hangsúlyozta, hogy az Eger kártyával nem jár napi 2 óra díjmentes parkolás. Az Egerben bejelentett lakóhellyel, érvényes lakcímkártyával és Eger kártyával rendelkező autósok csak meghatározott időszakokban parkolhatnak ingyenesen. Ez munkanapokon és szombaton reggel 8 és fél 9 között, hétköznap délután fél 5 és 5 óra között, valamint szombaton fél 1 és 1 óra között vehető igénybe. Az EVA ZRT arra kéri az autósokat, hogy a parkolási szabályokról mindig a hivatalos tájékoztatást vegyék figyelembe. Hamarosan megkezdődhetnek az útjavítások Egerben, miután eredményesen lezárult a közbeszerzési eljárás, írja az Eger Hírek. Az önkormányzat 100 millió forintos keret megállapodást köt a munkákra. A tervek szerint mintegy 1500 négyzetméternyi kátyút javítanak ki, emellett 10 kilométernyi földutat tesznek rendbe. A fejlesztés részeként 100 víznyelőt javítanak vagy cserélnek ki, és a közúti jelzőeszközök karbantartását is elvégzik. A kivitelezés a szerződés kötés után kezdődhet meg. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban újra igazi nyári idő várható. A nappali csúcshőmérséklet ismét 30 fok fölé emelkedhet, több helyen 31-33 fok körüli értékekkel. A napsütés lesz a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg komoly felhők az égen. A hajnali órák kellemesebbek maradnak, de az éjszakák fokozatosan ismét enyhébbé válnak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra. Mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, július 6-a van, hétfő. Együtt töltjük a munkaidőt a legjobb zenékkel közösen ebben az órában is. Itt lesz például velem Eve és a Gangsta Lovin, de Desiree, You Gotta Be-t is bekészítettem. És hogyha valaki dobna útinformot, akkor a telefon és Viber számunk 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek, július 6-a van, hétfő, a névnaposok, a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Cent-et köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, a mai napon van a Csók világnapja, és hogyha kinézek, akkor gyönyörű, szép eget látok szikrázó napsütéssel, úgyhogy visszatért a nyári időszámítás, hogyha lehet így mondani, bár közel se lesz 40 fok, mint ahogy egyébként a múltkor volt ez a hatalmas nagy hőség. A csúcshőmérséklet majd 34 fok körül alakul majd. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy jól teljen a munka.

0: Best FM a legjobb zenék. A 2000-es évek elejére kalauzolt el bennünket Mancy Gray, ez volt az I Try, a folytatásban pedig jön egy rövid szünet, aztán majd folytatom, például Robbie Williams-el, a Rock DJ-vel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Információk, friss hírek, utána pedig még egy közös óránk van hátra, így a délelőtt folyamán, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, csak úgy, mint eddig, jól fog telni a munkaidő, ígérem, és erre a garancia például majd Whitney Houston lesz, ugyanis ő a Step by Step-pel itt lesz velem a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egészségügyi kerekasztal, a hatékony és kiszámítható működés a cél. Fegyvereket foglaltak le egy koszovói buszon, újabb hőhullám ért el Franciaországot. Villányi Eszter vagyok. Szakmai kerekasztalon egyeztetnek az egészségügy jövőjéről, erről a tárca vezető írt közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt jelezte, ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg a hazai egészségügyet. A cél a valódi párbeszéd, hogy együtt alakítsák ki azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg. Az első kerekasztalt már meg is tartották, a gyógyszerügyet és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészeti hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét tekintették át. Koszovói buszon foglalt lelő fegyvereket és dohányt a készenléti rendőrség. A menetrend szerinti nemzetközi járatot az M5-ös Balázsjai lehajtójánál állították meg, mert felmerült a gyanú, hogy illegális termékeket szállít. A pénzügyőrök a sofőr mellett egy gyári rekeszben 4 fegyvert találtak. Ezeket egyébként 3 zacskó kozárjegy nélküli cigarettával akarták elrejteni, de illegális dohányt az utasoknál is találtak. A busz egyik sofőrét már le is tartóztatták lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt. Tovább tisztul Európa levegője. A Copernicus légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Újabb hőhullám ért el Franciaországot, a déli ország részben elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, mindössze néhány nappal a történelmi kánikula után, és várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség az országban. A júniusi hőhullámban hőmérsékleti rekordok dőltek meg Európa szerte. Ismét aktív az Etna, lávát és hamut lövelt ki magából a tűzhányó, ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni a hétvégén. A járattörlések Budapestre induló gépet is érintettek. Európa legnagyobb aktív vulkánja fölött napok óta hamu felhőt látni. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az észak-keleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Gondolom, így hétfőn már mindenki az ebédszünetet várja. Még ezt az órát ki kell bírni, de itt vannak szerencsére velem a legjobb zenék, hogy ezen gyorsan átrendítsenek minket. George Michael is gondoskodik majd a hangulatról a Freedommal, de itt lesz velem Whitney Houston és a Step by Step, a kezdés pedig a Black Eyed Peas, ez a Don't Punk Beat My Heart, a mikrofonnál Horváth Zoltán, hol?
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Nox és az Árva dal. Hát kicsit ironikus ez a dal így a csókvilág napján, mert hogy július 6-a hétfő van, a névnaposok a Csabák, a születésnaposok között pedig Sylvester Stallone-t, George W. Bush-t, Végvári Ádámot és 50 Cent-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. A Blackstreet-tel, Dr. Dre-vel kiegészülve megyünk tovább. Ez a No Diggity, itt a Best.

0: Best FM a legjobb zenék, szólóztunk egyet Király Viktorral, most egy rövid szünet következik, aztán pedig folytatom majd Rihannával, aki a 112-es számot fogja felhívni, ugyanis az SOS-szel érkezik majd ide a Bestre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ha készen állok, ha nem, ugyanis a Ready or Not szólt a Fugees-től, nekem el kell köszönni, ugyanis érkezik Majoros Rita, övi a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen Night Shift, 2 óra mixel érkezik természetesen White Boy és csapata, és hát a mai napon a klasszik house terítéken, úgyhogy ennek specialistája, állandó hétfői rezidensünk érkezik majd a második órába, White Boy mellé, aki nem más, mint Lauer Krisztián. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy közelebb, majd holnap reggel ébredhetünk együtt a legjobb zenékkel közösen. Mindenkinek kívánok további szép napot, jó rádiózást, jó délutánt és természetesen jó étvágyat az ebédhez. Utoljára a dalosok jönnek 2020-ból, a zenevonattal ide a Bestre tőlem.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma is folytatódik a parlamenti munka, adómentes lesz az iskolakezdési támogatás, a héten már kémiai szúnyoggyérítés lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ügynök akták nyilvánosságra hozatala, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere és a Magyar Fejlesztési Bank. Ezekről tárgyal mai rendkívüli ülésén az országgyűlés. Négy előterjesztés vitáját folytatják le a parlamentben. Az ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki az ankarai NATO csúcsra utazik ma. Napirend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. Az ülés 13 órakor kezdődik. Nem inkasszálható az iskola kezdési támogatás. Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a juttatás adómentes lesz, és végrehajtás alá sem lehet vonni. Azt írta, a 100 ezer forintos összeg 400 ezer gyerek után jár majd a jogosult családoknak. A tárcavezető hangsúlyozta, a jogszabálymódosítás célja, hogy a pénz valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófa védelem közölte, hogy két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsodabaui, Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebik Supermenta legújabb terméktesztjén. Ezúttal a 2025-ös évjáratú borokat ellenőrizték a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 különböző hazai borvidékről származó árucikket vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Nebik borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: Egy laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek, laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait. Valamennyi vizsgált olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági minőségi előírásoknak.
1: Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes hétfőt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy jól telt a hétvége, és újult lendülettel vágtok bele ebbe a hétbe. Ma esetleg ez nem így van, akkor is maradjanak itt, mert hogy én aztán felpörgetek mindenkit a legjobb zenékkel. Kezdek majd a Chris Cross-szal, jön a Jump, előtte egy kis Kalifornia. Jön Dante, Thomas, én pedig csodás napot és könnyű akadályokat kívánok.

Best FM a legjobb zenék, a New Level Empire és Wolf Kati dalát hallottuk, ez a nem elég, a folytatásban a Simply Red érkezik, na meg én is hozom a leges, legjobb zenéket a folytatásban, és a napkérdését is, közlekedési információkat, úgyhogy legyenek itt velem egész délután. Hogy telt a hétvégem? Remélem, hogy pihentek, egy kicsit kikapcsolódtak, én ilyen pográcsozós kerti partin voltam szombaton, és aztán barátnős program is volt, szóval egészen fel vagyok töltődve. Cserébe hozom a Molokó dalát, hát ha önök is feltöltődnek, jön a Sing It Back, itt lesz a Halott pénz is hamarosan, na meg Segi, és az It Was Me, most a Simply Red, ahogy ígértem, és a Fairground viszi tovább a napot.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan utaznak, úgyhogy legyünk óvatosak az utakon, vigyázzunk egymásra, ha pedig bárki bármit lát és van infója, megköszönöm, ha elküldi vagy felhív. A számunk nem változott, 0620 55 55 155-ös. Baleset történt az M7-esen Letenye felé Martonvásár térségében. A 28-as kilométernél egy sávon lehet haladni, több kilométeres a kialakult kocsisor. Az M1-esen Hegyeshalom felé Győr térségében pedig terelésképítési munkák zajlanak, úgyhogy mozgó terelés mellett a belső sávot le is zárták. A 120-as és a 128-as kilométerek között itt is több kilométeres az araszolás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat, tehát jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután a folytatásban is mindenkinek, ez volt a Hooligans és az eljátszott gyémánt. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek, utána hozom majd a nap kérdését is, izgalmas lesz, úgyhogy mindenképpen maradjanak. De majd jön Christina Aguilera is, és a Ginny

0: és zeném majd Dash is jön a levél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli ülés kezdődik a parlamentben. Egyre nagyobb teret nyer a tigris szúnyog, életnyomaira bukkanhattak a Vénuszon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Folytatódik a parlamenti munka. Egyebek mellett az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvénycsomagról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének átalakításáról és a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel hatályon kívül helyezéséről is tárgyal az országgyűlés. Négy előterjesztés vitáját folytatják le a parlamentben. A kétnapos ülésen nem vesz részt Magyar Péter miniszterelnök, aki az ankarai NATO csúcsra utazik. Napirend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy két budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb teret nyer az ázsiai tigris szúnyog, ami nappal is aktívabb, de kicsi az élettere. Így sokat jelenthet, ha esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet, ezzel akadályozhatjuk a szaporodásukat. Koszovói buszon foglalt le lőfegyvereket és dohányt a készenléti rendőrség. A menetrend szerinti nemzetközi járatot az M5-ös Balázsjai lehajtójánál állították meg, mert felmerült a gyanú, hogy illegális termékeket szállít. A pénzügyőrök a sofőr mellett egy gyári rekeszben négy fegyvert találtak. Ezeket egyébként háromzat kozárjegy nélküli cigarettával akarták elrejteni, de illegális dohányt az utasoknál is találtak. A busz egyik sofőrét már le is tartóztatták lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt. Meglepetés a Vénuszon, akár földi eredetű életnyomai is lehetnek a bolygón. Egy friss kutatás szerint az elmúlt 1 milliárd év során nagy erejű aszteroida becsapódások földi mikroorganizmusokat juttathattak a Vénusz légkörébe. Bár a bolygó 460 Celsius fokos felszínén nem maradhat fenn élet, az 50-60 kilométeres magasságban lévő felhőréteg jóval kedvezőbb körülményeket biztosíthat. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az észak-keleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után is csak a legjobb zenék és egy kis hétindító. Nagyon jó hangulatú délután, ezt tudom felajánlani erre az órára. Én Majoros Rita vagyok, hozom így egy Christina Aguilera-t. Jön a Genie in a Battle, jön majd Craig David Sting-el és a Rise and Fall. Britney Spears is jön, a Jamiroquai is, de most még Pink indítja az órát. Csodás hétfőt mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, Dash levéldala után a napkérdését teszem fel, ugyanis július 6-a a csók világnapja, úgyhogy természetesen ehhez kapcsolódik a napkérdése. Melyik volt az az ikonikus csók mondjuk a film világában, a filmek világában, amit úgy igazán megjegyeztünk, vagy amivel úgy szívesen cseréltünk volna, mondjuk amikor jó barátokban Rachel és Ross először megcsokolják egymást, szóval sorozatokról is nyugodtan lehet írni. Nekem ez volt az egyik nagy kedvencem. Szóval jöhetnek az ikonikus, legendás csókok a filmek és a sorozatok világából. 0620-55-55-155, de ha valaki megírná akár a saját legemlékezetesebb vagy legromantikusabb csókját, természetesen arra is vevő vagyok. Vagy ha elmesélné telefonon, 0620-55-55-155, hívjon fel. Jöhetnek ide az üzenetek is, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. A legemlékezetesebb csókokról. Britney Spears pedig a folytatásban zenél mellé nekünk. Jön a Crazy a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Anitától kaptam egy útinfót Budapestről, hogy a Róbert Károly körút Lehel utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott kell egy kicsit fennakadásra, egy kisebb dugóra számítani Budapesten. A korábbi baleseti sávzárás véget ért az M7-esen, úgyhogy legalább egy jó hírem is van. Letenye felé, Martonvásár térségében volt ez a baleset. A 28-as kilométertől viszont még mindig jelentős a kocsisor. Ez már feloszlóban van, de azért kell még a türelem. Két kamion ütközött az M43-as autópályán Makónál. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon méghozzá, a 42-es kilométernél zárva a külső sáv. Az M1-esen pedig Hegyeshalom felé Győr térségében terelésképítési munkák miatt lezárták mozgó terelés mellett a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között. A torlódás meghaladta az 5 kilométert. A torlódás miatt pedig az autósok az 1-es főúton próbálják kikerülni ezt az egészet, úgyhogy Győrből kifelé vezető szakasz is eléggé torlódik. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az útinfókat. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Karamellel énekeltük, hogy használd a szívedet, a folytatásban friss híreket hallgathatunk, aztán 2 óra után érkezik majd Justin Timberlake és a Like I Love You. És a Follow the Flow is jön, és a tőlem ne.
2: Kérd a naptól, hogy többé ne süssön, vagy hogy reggel ne keljen fel. Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön, többé már a tengerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Felmérik az ebrendészeti telepeket, elkezdődött a kémiai szúnyoggyérítés, újabb hőhullám ért el Franciaországot. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elkezdődik az ebrendészet országos állapot felmérése. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán arról beszélt, az a cél, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Gajdos László jelezte, feltérképezik a helyzetet, és az önkormányzatokkal közösen minél hamarabb, korszerűbb európai telepeket hoznak létre. Drágul az üzemanyag, a holtankoljak.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolai bruttó 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Jelenleg a 95-ös benzin literiért átlagosan 582, a gázolaiért 595 forintot kérnek. Egyre több a szúnyog, kezdődik a kémiai gyérítés. A katasztrófavédelem közölte, hogy 2 budapesti kerületben és 11 megyében lépnek fel a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz írtás. A késő esti éjszakai órákban permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy egyre nagyobb teret nyer az ázsiai tigris szúnyog, ami nappal is aktívabb, de kicsi az élettere. Itt sokat jelenthet, ha esőzés vagy öntözés után kiborítjuk az összegyűlt vizet. Ezzel akadályozhatjuk a szaporodásukat. Tovább tisztul Európa levegője. A Copernicus légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Újabb hőhullám ért el Franciaországot, a déli ország részben elérheti a hőmérséklet a 40 fokot, mindössze néhány nappal a történelmi kánikula után, és várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség az országban. A júniusi hőhullámban hőmérsékleti rekordok dőltek meg Európa szerte. Ma is marad a túlnyomóan napos idő, de egy hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, zivatar néhol, főképp az északkeleti területeken alakulhat ki. Élénk erős lesz a nyugatias szél, a minimumok 10 és 19, a maximumok 27 és 33 fok között alakulnak ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt, így 2 óra után is pár perccel, én Majoros Réta vagyok. Ma van a Csók világnapja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a napkérdésem, melyik az az ikonikus, felejthetetlen filmes vagy sorozatbeli csók jelenet, amivel akár mi is szívesen cserélnénk, vagy ami úgy nagyon megmarad bennünk, jöhetnek az üzenetek. Mellé pedig egy kis Justin Timberlake-féle romantika.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Best FM. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM a legjobb zenék. A mai téma az így a csók világnapján, hogy melyik az a felejthetetlen filmes vagy sorozatbeli csók, ami a kedvencünk lett, vagy éppen amelyikkel cserélnénk. Ági azt írja, nekem a Titanic végén Jack és Rose csókja örök klasszikus, az egész jelenet annyira romantikus, hogy szerintem nincs ember, aki ne emlékezne rá. Azt a pillanatot szívesen átélném, bár ami utána jött, az talán kevésbé. Peti azt írja, én a pókember fejjel lefelé lógós csókját mondanám, ikonikus, rengetegszer parodizálták is, egyszer kipróbálnám, de természetesen csak biztonságosan, megértem. Niki is írt, a Dirty Dancing végén Baby és Johnny, imádom őket. Annyi feszültség van közöttük, de jó értelemben, és amikor végre összejönnek, az nagyon üt a végén, és én egyszerűen imádom. A zene, a tánc csak pluszban hozzátesz ehhez a romantikához. Teljesen egyet tudok érteni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még az üzenetek, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Mellé pedig egy kis New Yorki romantika érkezik egy szerelmi háromszögről, és mondhatom azt, hogy a 90-es évek egyik legvidámabb alternatív rock slágerében. Spin Doctors, Two Princes, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Hegyesalom felé Győr térségében terelésképítési munkák folynak mozgó terelés mellett, úgyhogy a belső sávot a 120-as és a 128-as kilométerek között le is zárták. A torlódás most már az 5 kilométert is meghaladta, emiatt pedig az autósok az 1-es főúton próbálnak kerülni, emiatt pedig a Győrből kifelé vezető szakasz is lassul és torlódik. Két kamion ütközött korábban az M43-as autópályán Makó térségében. Az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 42-es kilométernél még mindig zárva a külső sáv. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Bárhol járnak az országban is, van infójuk, látnak valamit, utakon, utak mentén, ami infó lehet a többieknek, írjanak vagy hívjanak. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Visszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. Apad az érsekkert tava. Készül Eger új település terve. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiónkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
4: Mint egy 20-25 éves szakmai múltal kell, hogy rendelkezzen, aki jelölést kaphat erre. És azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség. Tehát olyan oktatói, vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
3: Csökkent az egri érsekkert tavának vízszintje a rendkívüli hőség és egy műszaki hiba miatt, írja a heol.hu. A problémát a Városgondozás Eger Kft. És a vízmű szakemberei vizsgálták ki, akik beazonosították a meghibásodást. A javítás már folyamatban van, ezzel párhuzamosan pedig megkezdték a tó vízutánpótlását is. A cél, hogy a vízszint mielőbb visszaálljon a megszokott állapotra. A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a tó élővilágának védelmére, különösen a halak és más vízi élőlények megóvására. A város arra számít, hogy a beavatkozásnak köszönhetően hamarosan helyreáll a tó állapota. Megkezdődött Eger új település tervének előkészítése, amely hosszú távon meghatározza a város fejlődésének irányát. A heol.hu számolt be róla, hogy az önkormányzat a tervezésbe a lakosságot is bevonja, ezért hamarosan online kérdőívben várják az egriek véleményét és javaslatait. Az új terv egyebek mellett a laktanya és a volt Egervin területének hasznosításával, az elkerülő út nyomvonalával, a parkolási lehetőségekkel, a bérlakásokkal és a zöld felületek védelmével is foglalkozik. A jogszabályok szerint az új település tervet 2027. július 1-jéig kell elkészíteni és elfogadni. A tervezés előkészítésére már munkacsoport is alakult. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Egy perccel vagyunk 3 óra után, nagyon kellemes hétfő délután mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Egy hideg front súrolja hazánkat, ebből adódik az a hőmérséklet, ami 26 fok itt Tegerben, és most csúnya felhőket is látok. Hogy vajon mi lesz? Hozom a részleteket, meg a dalokat, itt van Denzel a Besten.
0: 100,7 Besten.

15 óra 22 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenék. A hivatalos adatok szerint 26-27 fokot mutatnak a hőmérők itt Tegerben, én is láttam ennél magasabbat, de maradjunk annál, amit bárhol a világban meg lehet nézni, tehát az internetes adatoknál. Mi van ezzel a csúnya felhővel? Ez így elindult Kanada irányába, Lajosváros irányába, tehát Eger déli város része felé. Lehet, hogy egy-két csepp eső ebből előfordul. Salgó-Tarján felől érkezett meg hozzánk ez a riogató felhőcske, és a nap folyamán sajnos még előfordulhat az, hogy jönnek ilyen felhők, köszönhető ez az erősebb szélmozgásnak, és csapadék kialakul. Kint is van a citromsárga riasztásunk, úgyhogy sanszos, hogy előfordulhat még itt a délutáni órákban. Már nem olyan jó a helyzet, mint amilyen volt a tegnapi napon. Itt gondolok a humán meteorológiai, orvos meteorológiai helyzetre. Három olyan összetevő is van, amely befolyásolhatja az időjárás érzékenyeket, a front érzékenyeket. Az egyik például, hogy elindult egy melegedés, egy erősödő felmelegedés. A holnapi napon már magasabb lesz itt nálunk is a nappali hőmérséklet majd, és talán még a szerdai napon is, utána stagnálni fog. Tehát ez az egyik, ami úgy kiakaszthatja azokat, akik időjárás érzékenyek. A másik, hogy sajnos nagy a nappali hőingás. Itt mi 12 fokra ébredhettünk Egerbe, ehhez képest megdupláztuk ezt, az országban több helyen 30 fok körüli hőmérsékletek vannak, tehát ez a másik, ami még okozhat egyfajta problémát. A harmadik pedig, hogyha tényleg esni fog az eső, visszahűl a hőmérséklet, és a szél is megerősödik majd. Na, ezek azok, amik igazán befolyásolhatják most a szervezetünket, és azt is olvastam, hogy tele leszünk a héten frontokkal. Hol egy hideg, hol egy meleg front. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig jön a Five és a Keep on Moving itt a Best-en.

0: 15 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig. Névnaposok, kiskedvencek és születésnaposok. Ez ma is a sorrend, úgyhogy ez szerint megyünk. De hát, hogy miről híres még a mai nap, képzeljék el, ma van a csókvilágnapja. És ma ünnepelnek a Csabák névnapot. A Csaba egy régi magyar személynév. A jelentése nem teljesen egyértelmű. Amennyiben török eredetű szó, úgy jelenthet kóborlót, pásztort, de egyes vélemények szerint ajándékot is. Mások szerint a hun eredetű Csobán méltóságnév magyar alakváltozatáról van szó. Gyökere minden esetre a magyar mondavilágban is megtalálható. A hagyomány szerint Csaba királyfi, Attila hun király egyik fia volt. A népi regék úgy tartják, hogy a tejút a Csaba vezette lovas sereg által felvert por, illetve az a csillagösvény, amin a seregi jár. Csaba királyfit a székelyek ősének, letelepítőjének is tartják, földrajzi nevekben is megtalálható, gondoljunk csak Rákos Csaba, Pilis Csaba, Békés Csaba nevében is közismert. Jellemző a Csabákra, hogy nyílt szívűek, barátságosak, társasági emberek, fontos számukra a közösségben elfoglalt helyük. A Csabák között általánosabban a jó testi adottságok is megfigyelhetők, és a nagy fizikai terhelhetőség. Ezt mondja a számmisztika numerológia a nevük elemzése után. Atlanta, Csobád, Dominika, Dominka, Ézsaiás, Felícia, Gerváz, Izaiás, Járfás, Jábor, Jósiás, Józsiás, Mária, Metella, Miletta, Morella, Nedda, Romola, Romulus, Ronalda, Tamás és Tankréd nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse sokáig, ők is névnaposok ma, július 6-án. A kutyusok közül a Beni vagy Benyó nevűek, a cicák közül a Csali nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, degók közül pedig a Pszichó nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Nézzük, mi jellemző a születésnaposokra, azokra a rákokra, akik július 6-án látták meg a napvilágot. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon felelősségteljesek, hódítóak, vonzóak. A hibáik, hogy túlságosan függőek. Ez bármi lehet, de mindig tudnak valamitől függeni, és nagyon-nagyon zárkózottak. Érdemes odafigyelniük, mert hogy az egészségi állapotnál azt írja a nagykönyv, hogy szívritmus zavar előfordul, szívükre, a szívüket azt nagyon-nagyon óvják, bőrproblémák is kialakulhatnak többször náluk, nagyon jól tudnak bánni a pénzzel, úgyhogy ha már a munkahivatás részt is megnézzük, akkor itt például ügynöknek, tőzsdeügynöknek, bankárnak, kutatónak, vállalkozónak is kiválóak lehetnek, és hogy kik ünnepelnek születésnapot, segítsenek mindig nekem ebben, bármikor küldhetik a neveket, nap 24 órájában 0620-355-6555-ös az elérhetőségünk. Isten éltesse Csarnota Esztert nagyon-nagyon sokáig. Születésnapos július 6-án született, akár csak káposzta ibolya, nagy-nagy pusztantás neki is. Millió ölelés, puszi, szeretet Almási Edinának, aki a mai nap szülötte, úgyhogy neki is nagyon jó egészséget kívánunk. Ma van Szilágyi Magdolnának is a születésnapja, minden szépet és jót. Tóth Sándor is születésnapot, nagyon jó egészséget neki. Vámosi Zsolt is a mai napon született, ő is július 6-án, akár csak Barta Gábor, Isten éltesse őt is nagyon-nagyon sokáig. Farkas Zsuzsannának is ma van a születésnapja, nagy ölelés, és Német Ágnesnek is jó egészséget kívánunk. Ők mind-mind július 6-aiak, hogyha tényleg kihagytam bárkit, segítsenek nekem benne, hogy kik ők. Jön a Depeche Mode itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, élőzene érték élmény. Szepesi György Bárzenész Fesztivál itt Egerben a mai nappal kezdődik, és egészen szerdáig tart. 16. alkalommal ünnepelhetnek együtt Egerben azok, akik vágynak a könnyed, de minőségi élőzenés nyári szórakozásra. Ez a rendezvény a gazdag könnyű zenei hagyományok maradandó értékei előtt tiszteleg. Ritkábban hallott hangszerek, kezdő és befutott énekesek, a városhoz kötődő előadók, zenekarok és szólisták gondoskodnak arról, hogy minden koncert egyedi élményt nyújtson. Ma és holnap a Sétáló utcában, a Krakerház előtt, szerda este pedig a Kisdobó tér ad otthont a zenészeknek. 16. alkalommal Szepesi György Bárzenész Fesztivál. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Kis kezekben nagy képernyők. Ivóvízhálózat felújítás Egerben. Szabályozzák a belvárosi forgalmat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Kis kezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túl korai és túlzott képernyőhasználat veszélyeire figyelmeztetnek. 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlják a képernyőhasználatot, mert az fejlődési problémákat okozhat. Hangsúlyozta rádiónkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
4: A kiadvánnyal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhető el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
3: A kiadványt az NMHH oldalán találják. Megkezdődött az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Bercsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Angli József utca közötti szakaszon zajlanak. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Rendeletben rögzíti Eger a történelmi belvárosban már működő forgalomkorlátozó eszközök használatát. A heol.hu számolt be róla, hogy az erről szóló előterjesztést az egri közgyűlés tárgyalta a minap. A cél az átmenő autóforgalom csökkentése és a belvárosban élők életminőségének javítása. Az önkormányzat szerint sok autós rövidítésként használta a korlátozott forgalmú utcákat. A város korábban sorompókat és süllyedő oszlopokat telepített a Jókai utcában, az Eszterházi téren és a Hibai Károly utcánál. A mostani módosítás ezek használatának rendeleti szintű szabályozását jelenti. Ismét visszatérhet a melegebb idő környékünkre, bár a korábbi hőhullámnál egyelőre valamivel visszafogottabb értékek körvonalazódnak. A nappali hőmérséklet többnyire 30 fok körül vagy kevéssel a fölött alakulhat, miközben sok napsütés várható. A hajnalok még kellemesek lesznek, de a következő napokban fokozatosan emelkedhetnek a minimum hőmérsékletek is. A légmozgás általában mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délután, balesetmenteset mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, van egy sebességmérés a Tárkányi úton. 0620-355-55-55, hogyha információik vannak az utakról. Jön Pitbull és John Ryan elsőként ebben az órában.
0: 100,7 Best

16 óra 24 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Aszfaltozási munkálatok most hétfőtől már más helyen, és más utcákban kell lezárásra, vagy teljesre, vagy részleges lezárásra számítani. Hogyha ilyennel találkoznak, 0620-355-6555-ös írjanak, hívjanak, akár fotóformájában is lehet küldeni. Az óra elején is említettem, hogy mérik a sebességet a Tárkányi úton, ilyen információk is jöhetnek. Itt a CNC Music Factory és a Gonna Make You Sweat a Besten.

0: 100,7, Best FM a legjobb zenék. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. A vonalban itt van velünk Autómentős Verike, aki hozza az információkat Eger útjairól, a környék útjairól, mi történik éppen. Szia, Ferikém!
1: Szia, Dudi, sziasztok! Csendnyugodtan, békesség a mai nap folyamán, balesetről még nem számolni. A hétvégét azért nem úsztuk meg balesettől, a Mátrába szokásos motoros baleset, autópályán lerobbanások ebben a nagy melegbe. Tényleg, hogyha nekiindulunk az útnak, akkor kicsit készítsük már fel az autót, nézzük át, hogy megfelelő mennyiségű víz van benne, olaj, minden ilyesmi, mert tud nagyon csúnya meglepetéséket okozni, és hogyha úgy érezzük, hogy valami kis műszaki hiba is van az autón, akkor ne induljunk neki. Jó, mert elég fájdalmas az a költség, amennyiért ne talán a Balatontól vissza kelljen hozni egy autót Egerbe. Nagyon sokszor van, úgyhogy ügyfeleknek mondom, hogy nem hozzuk haza. Ott vigyétek be egy szerelőhöz, és ott csináltassátok meg. De hát én otthon van szerelő, mondom, igen, csak én még leérek a Balatonra, meg visszahozlak, azt a pénzt mondom, meg az autó javítatására rá lehet költeni. Van, aki megérti, van, aki nem érti meg. Erre nagyon figyeljünk oda, a klímával vigyázzunk, minél hamarabb, aki még nem takarítatta ki, úgymond nem csinálta egy klímatisztítást, azt csinálja meg. A klímások tele vannak munkával, de lehet még náluk találni időpontot. Az útfelújításba kicsit most belemennék, több helyen is elkezdték az aszfaltozást. A Malom utcán, ott az 3-as iskolánál is elkezdték húzni az aszfaltot, illetve Eger Szalók felé vezető Szerpentinen is elkezdték a S-kanyart aszfaltozni. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy próbáljuk már meg értelmezni a terelőtáblán azt a nyilakat, hogy mit jelentenek, mert mai nap többször is találkoztam azzal, hogy megvan a nyíl rajta, hogy melyik irányba kell majd közlekedni, kerülni. Hát szerinték nem abba az irányba ment 10 autósból 11. És még a holnapi nap folyamán is ez az Eger-Teger Szalókkal összekötő Szerpentinen lesz aszfaltozás, úgyhogy türelmet mindenkitől, épül-szépül a városunk, őszre kész lesz, nyugodjunk meg.
0: Van egy kérdésem, feltűnt, hogy mondtad, hogy azért nézzük már meg azt, mielőtt elindulunk az útra, hogy az olaj, a kerekek, úgy az, amihez ugye egy átlag ember is érthet, így első ránézésre. Na most azért azt is tudnunk kell, hogy mikor kellene akkumulátort cserélni egy autóban, hogy arra is vannak jelek, igaz? Nehezebben indul, vagy mi az, amit javasolsz, hogy ott már az aksi lesz, aksi probléma?
1: Most majdnem mondtam, hogy egy-két akkumulátorboltot, hogy érdemes náluk megállni. Van egy ilyen akkumulátor tesztelő gép, amit rácsiptetnek az akkumulátorra, és rögtön ki fogja írni, hogy milyen állapotban van az az akkumulátor, hogy mit igényel, milyen karbantartást igényel. Már azt teszik észre, hogy nehezebben indít, vagy például nagyon sokan azt csinálják, hogy egyszer bekapcsolják a klímát, és onnantól kezdve elfelejtik kikapcsolni. Miért leállítjuk az autót, érdemes kikapcsolni a klímát, picit várni, és utána állítjuk le az autót. Amikor indul, akkor nem az, hogy az önindító erőlködésre indítja az autó motorját és a klímának a motorját, mert a szíjak, ugye amikor megfeszülnek, kicsit nehezebben indul, problémát tud okozni. És egy gyengébb akkumulátor esetleg képes arra is, hogy nem indítja be az autót. Ha beindítunk egy autót, akkor ne úgy indítsuk már be, hogy a klíma is be van kapcsolva, hanem először beindítjuk az autót, várunk egy pár másodpercet, és utána nyomjuk meg a klímagombot. Szóval az akkumulátornak, némelyik akkumulátor, ha hiszed, ha nem, a tetején, a két pólus közt van egy ilyen kis kémlelő ablak, ami többfajta színben játszik, van benne fekete, zöld. Hogyha a zöldet látunk, akkor jó az akkumulátorunk. Ha viszont azt látjuk, hogy fekete, vagy már bármi más szint, akkor viszont már a szín jelzi azt, hogy tölteni kell, vagy esetleg már nagyobb karbantartást igényel, vagy cserét igényel. Ha fekete, akkor általában cserét igényel az akkumulátor, mert vagy száll az állatos, vagy teljesen elfáradt.
0: Nagyon szépen köszönjük, Ferikém. Ez nekem kielégítő volt teljesen ez a válasz, hogy megnézem azt a kis ablakot, nyilván nem fogok késsel kis ablakot csinálni rá, hogyha nincsen, de meg fogom nézni, hogy van-e kis ablak a akkumulátoron. Holnap beszélünk délután, nagyon kellemes napot neked.
1: Kellemes napot és balesetmenteset, sziasztok!
0: 0620-355-6555-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, írjanak. Érkezik a Saloma de Bahia itt a Besten.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, élőzene érték élmény. Szepesi György Bárzenész Fesztivál itt Tegerben a mai nappal kezdődik, és egészen szerdáig tart. 16. alkalommal ünnepelhetnek együtt Tegerben azok, akik vágynak a könnyed, de minőségi élőzenés nyári szórakozásra. Ez a rendezvény a gazdag könnyű zenei hagyományok maradandó értékei előtt tiszteleg. Ritkában hallott hangszerek, kezdő és befutott énekesek, a városhoz kötődő előadók, zenekarok és szólisták gondoskodnak arról, hogy minden koncert egyedi élményt nyújtson. Ma és holnap a Sétáló utcában, a Krakerház előtt, szerda este pedig a Kisdobó tér ad otthont a zenészeknek. 16. alkalommal Szepesi György Bárzenész Fesztivál. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: Reklámot hallottak.
4: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: 40 ezer gyerek az Erzsébet táborokban. Téves információ terjed az Eger kártyáról. Kezdődnek az útjavítások. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 6-a van, hétfő. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
6: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
5: Téves információ terjed az Eger kártyához kapcsolódó parkolási kedvezményről, hívta fel a figyelmet az EVAT ZRT. A társaság hangsúlyozta, hogy az Eger kártyával nem jár napi 2 óra díjmentes parkolás. Az Egerben bejelentett lakóhelyjel, érvényes lakcímkártyával és Eger kártyával rendelkező autósok csak meghatározott időszakokban parkolhatnak ingyenesen. Ez munkanapokon és szombaton reggel 8 és fél 9 között, hétköznap délután 5:30 és 5 óra között, valamint szombaton 12 és 1 óra között vehető igénybe. Az EVA ZRT arra kéri az autósokat, hogy a parkolási szabályokról mindig a hivatalos tájékoztatást vegyék figyelembe. Hamarosan megkezdődhetnek az útjavítások Egerben, miután eredményesen lezárult a közbeszerzési eljárás, írja az Eger Hírek. Az önkormányzat 100 millió forintos keretmegállapodást köt a munkákra. A tervek szerint mintegy 1500 négyzetméternyi kátyút javítanak ki, emellett 10 kilométernyi földutat tesznek rendbe. A fejlesztés részeként 100 víznyelőt javítanak vagy cserélnek ki, és a közúti jelzőeszközök karbantartását is elvégzik. A kivitelezés a szerződés kötés után kezdődhet meg. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét erősödhet a felmelegedés térségünkben, és a következő napokban újra igazi nyári idő várható. A nappali csúcshőmérséklet ismét 30 fok fölé emelkedhet, több helyen 31-33 fok körüli értékekkel. A napsütés lesz a meghatározó, csak időnként jelenhetnek meg komoly felhők az égen. A hajnali órák kellemesebbek maradnak, de az éjszakák fokozatosan ismét enyhébbé válnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délután mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Az esernyő legyen velünk, nem hiába van kint a citromsárga riasztás Heves vármegyére. Hogyha bármit tapasztalnak az utakon, hívjanak, írjanak. Kezdünk, itt van elsőként ebben az órában Dua Lipa.
4: 100,7 Best-ek.

0: 17 óra 39 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Jöjjenek a véradási lehetőségek erre a hétre, szinte csak Egerről szól. Mondom az időpontokat, holnap, vagyis kedden, déli 12 órától délután 3 óráig a Markot Ferenc Kórház rehabilitációs osztály földszinti szakrendelőjében van véradási lehetőség. Jön a szerda, ez már 8-a, 10 órától egészen fél egyig a civil közösségek házában, a Kossuth Lajos utca 12-es szám alatt, pénteken és szombaton pedig az Egri bor ünnepén az Érsek kertben lesz egy véradó busz, hogyha valaki úgy gondolja, délután 2 órától egészen este 7 óráig van véradásra lehetőség. A július havi véradásokat megtaláljuk a Magyar Vöröskeresztheves Vármegyei Szervezetének Facebook oldalán. Érkezik Charles és Eddie itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift. Ma este szólnak a klasszik house dalok. 6 és 8 óra között az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Lauer Christian hozza a legjobbakat. Én pedig megyek. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pénteken dönthetnek a hazánknak szánt uniós forrásokról, a légi közlekedést is megbolygatta az Etna kitörése. Felhős napos időig érkezik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Vitézi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nébih kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábor, a Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója mondta el rádiónknak.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: Ismét aktív az Etna, a szicíliai tűzhányó hétvégén lávát és hamut lövelt ki magából, emiatt ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni, több gépet Palermo felé tereltek, a járattörlések budapesti repülőt is érintettek. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amfórákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytárgy, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Változóan felhős napos időnk lehet holnap, esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig húzik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat, csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Két Grammy-díjas géniusz, hogyha találkozik, bár Fatboy Slim sem a Praise You-ért kapta a Grammy-t, és Purple Disco Machine sem a Praise You remixéért kapta az arany szobrocskát, de ez a most érkező dal értékéből egyáltalán nem von le sem ennyit sem. Classic House a menő az előttünk álló 120 percben, hiszen ez a hét első napja, mármint a hét első munkanapja, vagyis hétfő van, úgyhogy 6-7-ig én Whiteboy, 7-től Lauer, Krisztián a lemezjátok mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A 120 perc hetente egy-egy stílusból amúgy sem túl sok, úgyhogy így meg aztán pláne megvan az esély arra, hogy tényleg olyan klasszikusok maradnak ki, amelyek valamiért a mi figyelmünket is felkerültek az elmúlt 20-30 évben. Hogyha van ilyen ötletetek, akkor ezt nyugodtan küldjétek el nekünk 06-55-55-155 SMS és Viber üzenet formájában is jöhetnek ide a dalcímek, de küldetek nekünk e-mailt, és hogyha esetleg több dalt szeretnétek nekünk tipként elküldeni, az info@bestfmbudapest.hu-ra. Ha pedig még nem tettétek volna meg, akkor mindenféleképpen lájkoljátok a mi saját Night Shift-es oldalunkat, Best FM Night Shift, Facebookon, Instán, a Best FM Rádiót pedig Best FM Rádió Magyarországként találjátok meg ugyanitt.
2: Got my mind made up, come on, you can get it girl, anytime, tonight is fine. Got my mind made up, come on, you can get it girl, anytime, tonight is fine.

És a Best FM-en kívül a legnagyobb sztárok mixben még a Mixcloud-on találhatóak meg. Oda töltjük fel korábbi nácsiptes mixeinket. Ki többet, ki kevesebbet. Az enyém közül már 150 ott van a profilomon. Elérhető, közben természetesen olvasgatható a mixekhez mellékelt tracklista is. Szóval, ha szeretnétek egy-egy darról tudni, hogy pontosan ki az előadója, milyen remixben játszottam, akkor ott a tracklistában megtaláljátok erre a választ. mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor ezt a profilomat keressétek.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Arrébb van még Seal következő budapesti koncertje. Július 30-án érkezik majd megint Magyarországra, de hát azért rákészülni sosem árt. Pláne, hogyha valakinek olyan brutális dalok vannak az életművében, mint neki. Seal-nél egy picit hamarabb fog érkezni Lauer Christian. Ő pár percen belül át is veszi a hatalmat a lemezjátszók meg a keverő fölött. Mert ugye hétfő van, ami a Classic House jelenti, ami meg hát azt jelenti, hogy héttől már Lauer Christian válogat a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klubhimnuszaiból. Szóval gyorsan helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megkezdik az ebrendészet országos állapotfelmérését. Unokázós csalót kaptak el Békés megyében. A nagy hőség még nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Mindegyik olasz Riesling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta termék tesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a hivatal borászati és alkoholos italok igazgatójától.
2: Laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz Riesling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
1: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza mintegy 5100 embert, 1800 járművet, illetve csaknem 700 helyszínt ellenőriztek a rendőrök. 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Szatyorszámra vitt el aranyat és pénzt becsapott emberektől egy unokázós csaló. Milliókat csalt ki áldozataitól. Egy bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit és pénz kell óvadékra. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit és egy zacskóban kiakasztotta a kapura. A rendőrség kiderítette, hogy a szatyrot egy román állampolgárságú nő vihette el, amikor legközelebb felbukkant Békés megyében le is csaptak rá. Más megyékben és Budapesten is járhatott, és ugyanezzel a módszerrel dolgozott. Bűntársait keresik. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az észak-keleti-keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A Ségdán is mindig az, akit mindig megemlítünk, ugye, hogy az egész komplett album tök jó volt, amikor ők ugye kijöttek. Igen. Az At Night alatt volt még a Drowsy With Hope, amit még
5: igen,
4: mi szerintem
5: az pörgettünk. Az egy jó album volt.
4: Az egy nagyon jó album volt.
5: Aztán ugye eltűntek.
4: Hát már is, én utána olvastam, hogy ezek tesók, te ezt tudtad?
5: Ne, azt nem
4: ezek
5: tudtam.
4: Testvérek, képzeld el, egy svájci testvérpár. És a kettejük közül az egyik már úgy kiszállt a projektből, hogy már nem a zenével foglalkozik, de azért meg ott van a tesó mögött. Ő csinálja a grafikákat, a fényképeket, a kicsi tourmenedzserség, kicsi ez az amaz, de hogy a Shakedown ez még mindig van, megy, él, létezik, igen, és igen, csinálja igen, a fellépéseket.
5: Nem régeztem, hogy másfél évvel ezelőtt volt egy saját daluk, azt hiszem, hogy a Bucci Collins-szal csináltak megint valami közöset.
4: Úgyhogy, és ezt is mindig elmondjuk, hogy azért...
5: Igen, ezek, ez jó volt,
4: folytathatnátok. Jó volt, és hát így azért megbocsátjuk a DJ Bobót, ugye? A svájciaknak. Hogy azért tudnak ők jó zenét is csinálni.
5: DJ Bobó.
4: Hát tényleg, René Baumann, egyébként Pék, hogyha akarod tudni. Na, Lauer Krisztián lesz játszók mögött, 8-i klasszikát itt a beszélni.
5: Szevasztok, hey! Best FM.

to go where you need to go in life, to do the things you

0: újítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Mixcloud, jó? A mixek továbbra is ott elérhetőek, ott visszahallgathatóak, nem letölthetőek.
2: Sajnos.
1: Jó, ez, de hát figyeljenek, megmondta Hajós András, és ha egészség legyen, meg térerő, és hogyha van térerő, meg akkor egy laptopotok, meg egy telefonotok, akkor bárhol el tudjátok érni a Mixcloudot, és bármikor vissza tudjátok hallgatni az összes Night Shift lemezlovas korábbi mixeit. Lauer Krisztián esetében ez a
2: mixcloud.com/DJ Lauer, vagy mixcloud.com/LauerMKNard. De van egy olyan oldalam is, ahonnan le lehet tölteni mixeket, ez a SoundCloud. Ugye a SoundCloudról lehet tölteni mixeket, a SoundCloud.com/DJ Lauer oldal.

0: Zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Tavaly kezdtem el leginkább. Tavaly? Igen, azt hiszem tavaly. Azt a rossz szokásomat, hogy veszek koncertekre, aztán nem tudok eljönni.
2: És hát az viszont baj.
1: Volt ebből egy pár, igen, vagy hát túlnyomó részt igen, mindig az van, hogy kis feleségemmel tervezünk, hogy ketten elmegyünk, és aztán valahogy mindig én csak egyedül jutok el oda. Hát most ugyanez a helyzet a Fatboy Slimnek a buliával, hogy nekem van arra kettő jegyem. A négy napos nap valamelyikére, már nem is tudom, hogy melyikre vettem jegyet.
2: Hát az brutális lesz.
1: És hát amikor megvettem, akkor még nem is derültek ki azok a dolgok, amiket már azóta tudunk. Egyrészt amikor még megvettem, akkor csak 3 napos rendezvény volt, csak hát ugye igény volna rá, szokták mondani, úgyhogy egy negyedik napot is. Úgyhogy most úgy fog kinézni a július közepi hétvége, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap Fatboy Slim buli a Brightoni tengerparton. És hát olyan vendég lemezlovasokkal, vagy nem is tudom, warm-up szettekkel, mint például a most hallható Groove Armada. Ugye? Hát pont ugye, fél évvel, egy évvel ezelőtt, ettől teljesen függetlenül belefutottam egy-két ilyen frissebb YouTube-os felvételbe, szintén Groove Armada DJ szettet tolnak. Hát az agyadat eldobott.
2: Brutális lesz.
1: Na, úgyhogy Groove Armada és Grandma Funk, I See You Baby, Laura Christiana levezetszok magad.

0: játszóknál. Lower.
1: Én értem, hogy ez a klasszikus, de azért amikor ezt hallod az Alicia Keys-től is, hogy most ez a Swedish House Mafia-val megcsinálta, azért na! Azért az is olyan, hogy azért na!
2: Igen.
1: Hello.
2: De na. Ez atya úristen.
1: Egy jó kis fájdalé, hát pont így a végére. Hát
2: de itt a Nabria Remixben természetesen.
1: Mikorra? Máskorra? Lauer Krisztiának, hát megint köszönjük szépen ezt az időutazást.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ezért jöttünk, ezért jövünk majd jövő hétfőn is, jó? Úgyhogy légy szíves, várunk vissza.
2: Sziasztok!
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Emelkednek holnap az üzemanyag árak. Idén már a harmadik hőhullám sújtja Franciaországot. Itthon változékony, gyakran szeles idő lesz a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre több a szúnyog. A héten két fővárosi kerületben és mintegy 150 településen lesz földi kémiai írtás. A harmadik és a negyedik kerület mellett összesen 11 megyében küzdenek a vérszívók ellen. Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében is késő esténként, éjszakánként permeteznek platós járművekre szerelt berendezésekkel. A katasztrófavédelem azt is jelezte, az érintett települések többségén egyre gyakoribbak az inváziós fajok, például az ázsiai tigris szúnyog. Drágulnak az üzemanyagok. A holtankoljak.hu szerint holnaptól a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolajé pedig 6 forinttal lesz magasabb, ha a kutak érvényesítik a változást. Most a 95-ös literjéért átlagosan 582, a dízelért 595 forintot kérnek. Ezen a nyáron is segítenek a Magyar Vöröskereszt önkéntesei a Balaton déli partján. 7 település 10 strandján ügyelnek a nyaralók biztonságára. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig működik, mondta el Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A fiatalok, akik Balaton déli partján 10 strandon teljesítenek szolgálatot, kifejezetten a parton, illetve a vízben szerzett sérüléseket látják el, ami azt jelenti, hogy elsősegélynyújtást biztosítanak, gátolják a sérült állapotának romlását, stabilizálják állapotát, illetve szükség esetén akár életmentő beavatkozást is megkezdenek, még ki nem érkezik a szakszolgálat, illetve az országos mentőszolgálat. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azokon a helyszíneken, ahol jelen vannak, bátran és bizalommal keresték önkénteseinket.
1: Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A történelmi kánikula után mindössze néhány nappal a hőmérséklet a déli területeken ismét elérheti a 40 fokot. A nagy meleg észak felé terjed, tehát várhatóan másutt is fokozódik majd a hőség. A forróság országszerte július 12-éig tarthat. Ez egyébként idén már a harmadik hőhullám Franciaországban. Változóan felhős napos időnk lehet, holnap esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig úszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat, csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egyedi képi világ, klasszikus történetek modern köntösbe helyezése, illetve a korhoz egyáltalán nem passzoló dalok választása. Leginkább ez jellemzi Baz Luhrmann munkásságát, aki most jelenleg Jeanne d'Arc történetét tervezik filmre vinni. Molárus című filmjének legismertebb betétdala a Lady Marmalade érkezik már is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

Megosztatom a legjobb zenék, minden adat fent van az interneten róluk. Melyik nagylemezük hanyadik lett az angol nagylemez listán, az amerikai album listán. Egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az Inner Smile itt a Best of a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kiskertekben is egyre fontosabb a tudatos vízhasználat. Nagy régészeti fogásnak örülnek Egyiptomban. Felhősnapos idő ígérkezik holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan pénteken az uniós pénzügyminiszterek ülésén születik végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a parlament rendkívüli ülésén. Vitézi Dávid jelezte, lezárták a tárgyalásokat az Európai Bizottsággal, kész a helyreállítási terv szövege, a szupermérföldkövek feltételek ügyében is mindenben megállapodtak. Hozzátette, összességében mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ez lehet az elmúlt 35 év legnagyobb egyösszegű a közszolgáltatás fejlesztésére kapott forrása. A miniszter szerint minden jel arra mutat, hogy a pénteki döntés pozitív lesz. A klímaváltozás és az aszályos időszakok miatt egyre fontosabbá válik a tudatos vízhasználat a kiskertekben is. Ebben segít a Nébih kertművelő programjának legújabb víztudatos kertészkedés című útmutatója. A részleteket Várszegi Gábor, a Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatója mondta el rádiónknak.
2: Abban segít az embereknek, hogy hogyan tudják megtartani azt a egyre kevesebb rendelkezésünkre álló vizet a növények számára, mikor öntözzenek, milyen mennyiségben öntözzenek, mire figyeljenek annak érdekében, hogy azért ez a kertészkedés ez mégis eredményes és örömteli tevékenység legyen a számukra. Vannak olyan apróbb technikák, amikkel nagyon sok vizet lehet spórolni. A kisokos is arra próbálja ráirányítani az érdeklődőknek a figyelmét, jóval kevesebb öntözéssel életben tarthatóak a növényeink.
1: Ismét aktív az Etna, a szicíliai tűzhányó hétvégén lávát és hamut lövelt ki magából, emiatt ideiglenesen Catania repülőterét is le kellett zárni, több gépet Palermo felé tereltek, a járattörlések budapesti repülőt is érintettek. Csaknem 2000 éves érintetlen sírokra bukkantak régészek Egyiptom földközi tengeri partvidékén. Emellett egy bizánci korból származó város romjait is felfedezték. A sírokban emberi maradványokat, agyagedényeket, amfórákat találtak. A legjelentősebb lelet 24 aranytárgy, ezeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezéseken. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporokra leginkább az észak-keleti-keleti határ közelében van esély, de a középső tájakon sem kizárt ilyesmi. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délután 27-33 fok lehet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után járunk 3 perccel, ami azt jelenti, hogy 3 percet tart a Spanyolország-Portugália világbajnoki futballmérkőzés. Az összes úriembert szeretném most köszönteni, akik nem azt nézik, hanem itt vannak velünk a Besten, úgyhogy kedves Laci és István, nektek érkezik Junior Jack-től a Stupid Is Go.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Egyre kevesebb szél, és egyre több napsütés. Ettől függetlenül a hőmérséklet az viszonylag kiegyensúlyozottan 29 és 31 fok között fog alakulni a következő napokban. Pénteken és szombaton, illetve vasárnap viszont már komoly UVB sugárzásra kell számítani, ami a holnapi napot illeti. 32 fok, kevés szél, közepes mennyiség.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. Long time, long time. We shouldn't have left you, without a dope beat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 15 emberkereskedőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében. Jól szerepeltek az olasz rizlingek a termékteszten. A nagy hőség még nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Feltérképezik, milyen állapotban van az ebrendészet. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László jelezte, az országos felmérés célja, hogy az önkormányzati gyepmesteri telepek megfelelő színvonalúak legyenek, és mindenhol fokozottan tartsák be az állatjóléti szempontokat. Mindegyik olasz rizling megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak a Nebih Supermenta terméktesztjén. Ezúttal 2025-ös borokat ellenőriztek a szakemberek. A nagy áruházláncok kínálatából 27 hazai borvidékről származó italt vizsgáltak meg. Tudtuk meg Barátosi Gábortól, a Hivatal Borászati és Alkoholos Italok igazgatójától.
3: A laboratóriumi vizsgálatot végeztünk, a borok alapparamétereit, az alkoholtartalom, cukortartalom, saft, kén-dioxid tartalom, hamutartalom, azt is ellenőriztük, hogy valóban olasz rizling szőlőfajtából készültek-e. Vizsgálataink kiterjedtek a címkén feltüntetett kötelező információk és egyéb jelölések szabályszerűségére is. Úgynevezett kedveltségi vizsgálaton is részt vettek. Laikus és szakértő bírálók vizsgálták a termékek érzékszerű tulajdonságait.
2: Nemzetközi akcióban 15 emberkereskedőt fogott el a magyar rendőrség júniusban. Az egyhetes művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. Összesen több mint 1000 embert állítottak elő. Idehaza mintegy 5100 embert, 1800 járművet, illetve csaknem 700 helyszínt ellenőriztek a rendőrök. 15 gyanúsítottat találtak és 7 áldozatot azonosítottak. Szatyor számra vitt el aranyat és pénzt becsapott emberektől egy unokázós csaló. Milliókat csalt ki áldozataitól. Egy bűntársa legutóbb egy 78 éves Békés Csabai nővel hitette el, hogy fia elütött valakit és pénz kell óvadékra. Az asszony az utasítás szerint összegyűjtötte értékeit és egy zacskóban kiakasztotta a kapura. A rendőrség kiderítette, hogy a szatyrot egy román állampolgárságú nő vihette el, amikor legközelebb felbukkant Békés megyében le is csaptak rá. Más megyékben és Budapesten is járható, és ugyanezzel a módszerrel dolgozott. Bűntársait keresik. Változóan felhős napos időnk lehet holnap, esetleg záporok is jöhetnek, erre napközben leginkább az északkeleti-keleti határ közelében számíthatnak. A hajnalban jellemző 12-18 fokról délutánra 27-33 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Szerdán is lesznek felhők az égen, de egyre kevesebb, és a nap is előbújhat. Csapadék kisebb körzetekben várható majd. Hajnalban 15-22, délután 26-31 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
5: 20 plusz évben mérhető az, hogy mikor állt együtt utoljára a színpadon az eredeti felállásban az Emergency House. Hát az elmúlt hétvégén ez is megtörtént a Budapest Parkban, úgyhogy az ő egyik legnagyobb slágerük, a Dübörög a ház érkezik a The Beavers átdolgozásában hamarosan itt a Besten.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-ja.

0: legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: yeah, come up, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: Best of a legjobb zenék, aki szeretné őket élőben látni, nem lehetetlen küldetés, picikét utazni kell. Egész nyáron Angliában fog turnézni a Baby.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Már ez a még egy óra, ez a mai napot illeti, mert hogy hamarosan a hétfő végére érünk. Jön a Faith No More az Easyvel, itt lesz Amy Winehouse és a Tears Dry on Their Own, a sor legelején pedig Luke Combs érkezik a Fast Car, itt a Besten a legjobb zenék között.
1: Ez a Night Shift a Besten.

Best of a legjobb zenék a meccs előtt. Még úgy fogalmazott Cristiano Ronaldo, hogy nagyon reméli, hogy nem ez a mai mérkőzés lesz az utolsó világbajnoki mérkőzése, mert hogy bejelentette, hogy egyébként ez az utolsó világbajnokság, amelyen ő részt vesz. Hát most már tudjuk az eredményt, de ez volt az utolsó világbajnoki mérkőzése, mert hogy bő 100 perc alatt 1-0-ra nyerte ezt a 8-5-öt Spanyolország.

Best FM a legjobb zenék. Két kislemezt csináltak, mind a kettőt ugyanebben a felállásban, úgyhogy éppen ezért mind a mai napig nem tisztázott teljesen, hogy a Topaz név őket, kettejüket illeti, vagy csak az egyikük hivatalosan birtokosabb ennek a művésznévnek. Mindegy, öntsünk tiszta vizet a pohárba, aki énekel, ő nem más, mint William Larry Wright, a producer pedig Frank Lester William J. The Grease. Hát ők így együtt alkották meg a New Millenniumot. Érkezik a Topaz, itt a Best of a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék érkezik, a Sweet Escape, és most ezennel én is megszöknék, ha nem haragszatok. De holnap jövök ugyanúgy, ahogy szoktam, 6-tól. Funkizni fogunk, hiszen holnap kedv van, szóval Hangya is fog hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között. Gwen Stefani Raycon-nal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hey baby.